következő megálló Széchenyi-hegy gyermekvasút. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra!

0: Fahrt führte dann zur Endstelle Beschiud für Schwariud.
1: Még azt az éjszakot, hogy a